0: Πιέσμα Ντάνα.
1: Probudi ljubav, Zorica Konđa.
2: Dokle ću nemir skrivat u mraku?